0: 是智神星一号运载火箭的首次飞行。
1: 您正在收看的是新闻直播间。
0: 伊朗外交部发言人巴加埃9月1号表示，美国违反了伊美双方在6月中旬达成的谅解备忘录，美国必须为此承担责任。针对美国再次袭击伊朗，巴加埃表示，美国犯下这样的罪行并不是新鲜事，而美国的侵略行为也遭到了伊朗相应的回应。巴加埃强调，伊朗将保持高度警惕，伊朗武装部队绝不会放过任何侵略行为。据美国阿克西奥斯新闻网站8月31号报道，美国总统特朗普正在考虑一项被称作修剪草坪的军事计划，也就是对伊朗进行有限打击，以遏制霍尔木兹海峡的袭击事件。
2: 报道称，修剪草坪计划意指通过持续有限的军事打击，不断削弱对手，重建军事能力。这项军事计划并非针对伊朗本土发动大规模战争，而是瞄准霍尔木兹海峡附近不断恢复的军事设施。一名美国官员称，美军认为伊朗正试图重建雷达、防空系统以及反舰导弹阵地，以重新获得精准打击油轮、美军舰艇和军机的能力。美国中央司令部因此建议，未来可能需要定期发动有限空袭，确保每天数十艘油轮能够相对安全地通过海峡。报道称，截至美伊本轮交火爆发前，特朗普尚未批准这一计划，但有知情官员称，在伊朗对驻约旦美军基地发动导弹袭击后，白宫内部的态度可能发生变化。
3: Is the resumption of strikes in Iran part of a limited campaign or a return to full-scale war? And how will you respond to the Iranian threat?
4: It's very limited. That doesn't mean we won't smack them. We'll see what happens.
2: 此外，特朗普8月31号在接受福克斯新闻采访时称，霍尔木兹海峡状况非常好，石油运输正在恢复。但有专家指出，事实上是伊朗扼住了美国的经济咽喉。
5: Iran is watching the economic costs in the United States. It is watching the dwindling supplies of our reserves of oil. And what is it doing? It's squeezing the oil supply harder and harder in Hormuz and also in the Red Sea with its allies. In other words, it's putting its foot on our economic throat.
2: 伊朗政治评论家奥米德·卡扎尼指出，自美以对伊朗发动打击以来，他们最初设定的政治目标和军事目标均未实现。
6: Apart from the tactical achievements, strategic goals were not achieved. Goal number one was to topple the system establishment. Goal number two was to take out Iran's missile capabilities, which we know that from the day one to the very last moment of the war that they now ceasefire, Iran kept the missile salvos in hundreds.
0: 今年入夏以来，匈牙利全境遭遇持续高温干旱天气，多瑙河水位降至历史低点。受此影响，八月初，匈牙利唯一核电站保克什核电站几近关停，匈牙利不得不大量从国外进口电力。此外，低水位给匈牙利内河航运业、农业、旅游业等都带来了巨大影响。
7: A folyami hajózást azt már rég le kellett állítani a Duna vízszint csökkenése miatt. Vízkorlátozásokra került sor az országba ivóvíz, illetve ipari vízfelhasználás kapcsán, illetve hát a paksi atomerőmű hűtésével is voltak problémák, amit nem lehetett biztosítani. Rendesen sem miatt lejjebb kellett venni az erőmű teljesítményét. Az ország területén meg a vízhiány az a mezőgazdaságba okozott hatalmas károkat. Katasztrófa helyzet, ami most tulajdonképpen idén jelentkezett, ez elég példátlan, tehát ilyen az elmúlt 100 évben még nem fordult elő, ezért vannak rekordalacsony vízállásaink.
8: Hajózni, és gyakorlatilag mi számunkra azt jelenti, hogy a heti vagy a havi 4 darab elhajózás helyett 3-at tudunk megtenni, tehát gyakorlatilag a kapacitásunk 25%-kal csökkent, és ezáltal sajnos a cégnek az ebből származó árbevétele is 25%-kal csökkent. Ugye azt látjuk, hogy az utóbbi körülbelül 3 hónapban óriási kiesést okoz ez a magyar turizmusnak is, nagy valószínűség szerint, mivel ezek a hajók nem érkeznek meg Budapestre.